hast. Du hast mich. Du hast mich.

93. Rock FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Szigorú elszámoltatást ígért a kormányfő, lebuktak a netes cipő eladók. Újabb madarak kaptak nyomkövetőt, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít, létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és az egyensúlyok rendszere sérüljön. Rossz ötlet volt a Facebook csoportot saját webáruházként üzemeltetni. Lecsapott a NAV azokra a kereskedőkre, akik sportcipőket árultak ezeken a felületeken úgy, hogy nem adtak nyugtát. Akár több millió forint is lehet a büntetés. Volt olyan értékesítő, aki a termékek beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további, az áruk eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. 17 újabb kerecsen sólyom küld jeleket. Ennyi madár kapott műholdas nyomkövetőt egy nemzetközi program keretében itthon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közlése szerint az eszközök értékes információkat szolgáltatnak az egyedek mozgásáról, területhasználatukról és túlélésükről. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla.
1: Ma is nagyon melegünk lesz, marad a forróság és a nagyon magas UVB-sugárzás. Délpesten érkezhet kisebb eső, a légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, akár 36 fokot is mérhetünk. Keleten lesz élénk a szél.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Átfogó alkotmányozás indulhat szeptembertől. Betilthatják a cirkuszi fóka műsort. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Önök Gál Ildikót hallják. Népszavazással erősítené meg a kormány az új alkotmányt. Erről is beszélt a miniszterelnök a parlament tegnapi rendkívüli ülésén. A kabinet szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamatot indít, amelybe a teljes magyar társadalmat bevonná. A kormányfő arról is beszélt, az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódjáról az országgyűlés döntene. Betilthatják egyes vadállatok cirkuszi szerepeltetését. Erről kezdődött társadalmi egyeztetés. Az élő környezetért felelős minisztérium tette közzé a kormányrendelet módosítását, amelyet a jövő hétfőig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A tervezet szerint tilos lesz a porondon szerepeltetni, egyebek mellett zsiráfot, vízilovat, fókát, medvét, kengurut és elefántot. Kivételt képeznek a háziasított tülkös szarvúak, a házi sertés, a kutya, a házi macska, a házi görény, a házi Ziló és a szamár. Elkezdődött a vakáció, zajlanak az ingyenes nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-áig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyerekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A diákok részt vehetnek koncerteken, hagyományőrző, valamint digitális kompetencia és mozgásfejlesztő foglalkozásokon, ügyességi játékokon, továbbá ismeretterjesztő előadásokon. Elindult a katolikus Caritas nyári táboroztatási programja is. A szervezet az ország több pontján több ezer gyereket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
2: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni.
1: Ma is sok napsütés ígérkezik, csapadéknak nagyon kicsi az esélye. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Hajnalban 14-21, délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, marad a kánikula, akár 36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó kávét, jó teát, aki éjszakázott, neki jó pihenést. Június 23-ára ébredezünk, remélem, hogy mindenki jól aludt. Az utakon vigyázzunk, az időjárás meg majd eldönti, hogy igazából mit is akar. Viseljük büszkén. No, hát a rock történet, amit majd felnyalábolunk, kérem tisztelettel. Öj, van itt minden, ahogy nézem. Lemez megjelenés, a legendás Beatle alapító és a horror rock királyának születésnapja, és hát egyéb slágerlistás áttörések, úgyhogy ezeket majd kellemetesen szétszálazzuk. Jó? Mint mindig, ezúttal is kérem, hogy a közlekedésben maradjunk higgadtak, kimértek, és leginkább balesetmentesek. Vigyázzunk a kétkerekűekre, no meg majd a nap folyamán a srácokra, akik most éppen a marha nagy szabadságot élvezhetik. 103.9 Rock FM, na

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: és a Dandár utca között, valamint lezárás a 6. kerületben a Szondi utcában.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: érkezzen.
1: Na tessék, már el is jutottunk fél hétig. Nos, ha ismernek Lenkét, azt nem merem megkockáztatni, hogy Laborcot vagy Apollinárt, de ha ismernek Lenkét, akkor őt feltétlenül köszöntsék a mai napon. És akkor mindjárt felcsapjuk a rockkrónikákat, hírek után is persze zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Szigorú elszámoltatást ígért a kormányfő. Lebuktak a netes cipő eladók. Újabb madarak kaptak nyomkövetőt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít, létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és az egyensúlyok rendszere sérüljön. Rossz ötlet volt a Facebook csoportot saját webáruházként üzemeltetni. Lecsapott a NAV azokra a kereskedőkre, akik sportcipőket árultak ezeken a felületeken úgy, hogy nem adtak nyugtát. Akár több millió forint is lehet a büntetés. Volt olyan értékesítő, aki a termékek beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további, az áruk eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. 17 újabb kerecsensólyom küld jeleket. Ennyi madár kapott műholdas nyomkövetőt egy nemzetközi program keretében itthon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közlése szerint az eszközök értékes információkat szolgáltatnak az egyedek mozgásáról, területhasználatukról és túlélésükről. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla.
1: Ma is nagyon melegünk lesz, marad a forróság és a nagyon magas UVB-sugárzás. Délpesten érkezhet kisebb eső, a légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, akár 36 fokot is mérhetünk. Keleten lesz élénk a szél.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na nézzük itt a krónikákat. Hát például 1966-ban Eric Clapton távozása a The Who koncert napján. A The Who Leeds-i egyetemen lépett fel, ahol az elő zenekaruk a John Mayall Blues Breakers-e. A gitáros Eric Clapton ekkor már nem tart velük, mert titokban éppen ezen a napokban hagyja el őket, hogy megalapítsa a rock történet első szupergrupját, a Cream zenekart. 4 évvel később a Twist király Chubby Checkert letartóztatták a Niagara vízesésnél, miután a rendőrök marihuánát találtak az autójában. 1970-ben pedig a király elhagyja az épületet. Az RCA Records kiadja Elvis Presley On Stage című élő albumát, a lemezen szereplő CC Rider lett Elvis koncertjeinek állandó nyitódala, amely után a hangos bemondóban mindig elhangzott a híres mondat: Elvis has left the building. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat mindenkinek. Sávzárásra kell számítani Kőbányán a Fehér úton a Gyakorló útnál, és hosszanti útszűkületre a Mester utcában a Lilium utca és a Dandár utca között.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
8: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
9: Árkád!
0: Reklámot hallottak! 103.9 Rock FM. Hírek!
10: Átfogó alkotmányozás indulhat szeptembertől. Betilthatják a cirkuszi fóka műsort. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Önök Gál Ildikót hallják. Népszavazással erősítené meg a kormány az új alkotmányt. Erről is beszélt a miniszterelnök a parlament tegnapi rendkívüli ülésén. A kabinet szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamatot indít, amelybe a teljes magyar társadalmat bevonná. A kormányfő arról is beszélt, az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódjáról az országgyűlés döntene. Betilthatják egyes vadállatok cirkuszi szerepeltetését. Erről kezdődött társadalmi egyeztetés. Az élő környezetért felelős minisztérium tette közzé a kormányrendelet módosítását, amelyet a jövő hétfőig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A tervezet szerint tilos lesz a porondon szerepeltetni, egyebek mellett zsiráfot, vízilovat, fókát, medvét, kengurut és elefántot. Kivételt képeznek a háziasított tülkös szarvúak, a házi sertés, a kutya, a házi macska, a házi görény, a házi Ziló és a szamár. Elkezdődött a vakáció, zajlanak az ingyenes nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-áig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyerekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A diákok részt vehetnek koncerteken, hagyományőrző, valamint digitális kompetencia és mozgásfejlesztő foglalkozásokon, ügyességi játékokon, továbbá ismeret terjesztő előadásokon. Elindult a katolikus Caritas nyári táboroztatási programja is. A szervezet az ország több pontján több ezer gyereket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
11: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni.
10: Ma is sok napsütés ígérkezik, csapadéknak nagyon kicsi az esélye. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Hajnalban 14-21, délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, marad a kánikula, akár 36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy új újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, könnyű keddet mindenkinek. Na szóval ez úgy volt, hogy 1966. június 23-án a Leeds-i egyetemen rendezték meg az éves jótékonysági Leeds University Ragball nevű koncertet. Az este főzenekara az ekkor már hatalmas népszerűségnek örvendődő Who volt, az egyik előzenekar pedig a John Mayall and the Bluesbreakers formációja. Bár a Bluesbreakers tagjaként Eric Clapton neve is szerepelt a plakátokon, a gitáros fejben ekkor már tök máshol járt. Alig pár nappal korábban, 66 júniusának közepén a brit zenei sajtó már megszellőztette, hogy valami készülődik. Ginger Baker, a Graham Bond Organization zseniális dobosa megkereste Claptont, hogy alapítsanak egy új zenekart. Clapton pedig belement, de egy feltétellel, ha a basszus gitáros, a virtuóz Jack Bruce lesz, aki korábban szintén játszott Mayallnál. A csavar az volt, hogy Baker és Bruce szívből gyűlölték egymást, korábbi zenekarukban rendszeresen verekedtek, és nem tudták, hogy a másik is tagja lesz az új projektnek, úgyhogy Clapton közvetítésével végül félretették a csatabárdot. Hogy miért szupergrup? Hát mivel mindhárom zenész a londoni klubélet abszolút elitjéhez tartozott, magukat a szakma krémjének tartották, innen is jött szerényen a Cream elnevezés. A Leeds-i koncert után pár héttel 66. júliusában Clapton végleg és hivatalosan is kilépett a Bluesbreakersből, és július 16-án a Cream hivatalosan is megalakult. Úgyhogy így volt ez akkoriban. 103.9 Rock FM? No, akkor zene bonak.

0: Rock FM.
1: Könnyű keddet mindenkinek, 7:30 és jön a környéke, jönnek hírek, információk, aztán majd megnézzük, hogy a születésnaposok, akiknek boldogot, kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni, és persze zenélünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Nem drágult a kötelező felelősségbiztosítás. Speciális kocsit kaptak a mentősök, gyérítik a szúnyogokat. A mikrofonnál Gál Ildikó. Olcsóbb lett a kötelező felelősségbiztosítás. Az egyik nagy biztosítási portál adatai szerint 23%-kal több szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve, az átlagdíjak 9%-kal 49.000 forintra csökkentek az első fél évben. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a cégnél, január és június között 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170.000 forintot. Emberölés miatt nyomoz a rendőrség Budapesten, a harmadik kerületben. Egy házteraszán találtak rá egy vérző nőre, akit a mentők gyors beavatkozása ellenére sem lehetett megmenteni. Az egyenruhások a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, őt kórházba vitték. A BRFK vizsgálja a tragédia körülményeit. Tömeges baleseteknél és katasztrófáknál bevethető járművet adott át a Magyar Vöröskereszt a mentőszolgálatnak. A speciális kocsi képes akár nehéz terepviszonyok között is a megfelelő helyre vinni a mentősöket és a szükséges orvosi eszközöket. Az átadáson elhangzott, a két szervezet több mint 100 éve segíti az emberi élet és az egészségvédelem ügyét, emiatt is bíznak az együttműködés kiszélesítésében. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra, autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
3: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást.
2: Folytatódik a szúnyogírtás Baranyában, Békésben, Csongrád család Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében is biológiai gyérítést végeznek. Egyelőre nincs invázió, a legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval, esetenként csónakkal megközelítve kezelik, a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Ma is nagyon melegünk lesz, marad a forróság és a nagyon magas UVB sugárzás. Délkeleten érkezhet kisebb eső, a légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, akár 36 fokot is mérhetünk. Keleten lesz élénk a szél.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

99 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és nagyon könnyű keddet mindenkinek, boldog születésnapot a 23-aiaknak. Hát, egy filmet választottam, ami nem csak egy sikeres mozifilm volt, hanem egy történelmi mérföldkő, amely mindörökre megváltoztatta Hollywood működését, a filmmarketinget is, amit meg aztán manapság nagyon lehet érezni, a képregény filmek megítélését. Mert hogy 1989-ben e napon mutatták be Tim Burton Batmanjét. A Warner Bros. Ezzel a filmmel igazából megteremtette a modern event movie fogalmát, mert hogy a bemutató előtt az ikonikus sárga-fekete denevér embléma elárasztotta a világot, plakátok, pólók, sapkák, táskák, ki sem írták a film címét, csak a bemutató dátumát, hihetetlen agresszív kampány volt ez. A képregény rajongók dühöngtek, amiért a Warner egy olyan fura zöldfülű rendezőre bízta a filmet, mint Tim Burton. A Michael Keaton castingja akkora botrányt kavart, hogy a stúdióhoz több mint 50 ezer tiltakozó levél érkezett. Michael Keaton addig szinte csak vígjátékokban játszott, és a rajongók attól féltek, hogy a film a 60-as évek komolytalan, kifejezetten paródiába hajló filmjeit fogja másolni. Hát, ezek helyett Burton szakított a korábbi színes vicc és szuperhős ábrázolásával, és megteremtette a sötét tónust. A film 40 millió dolláros nyitó hétvégével megdöntött minden addigi rekordot, világszinten több mint 411 millió dolláros bevételt hozott. Érdekesség, hogy a hatalmas siker ellenére a Warner a hírhet hollywoodi könyvelési trükköket papíron azt hozta ki, hogy a film valójában hát veszteséget produkált. Egyébként pedig, hát azért ne feledjük el, hogy a filmhez ilyen nevek kapcsolódnak, mint Prince, vagy éppen Jack Nicholson.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Továbbra is igaz, hogy útszűkület van a Mester utcában, a Lilium utca és a Dandár utca között, valamint lezárás a 6. kerületben, a Szondi utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Korrupció ellenes program indul. Megbüntették a cipőárusokat. Újabb solymok kaptak nyomkövetőt, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít, létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és az egyensúlyok rendszere sérüljön. Rossz ötlet volt a Facebook csoportot saját webáruházként üzemeltetni. Lecsapott a NAV azokra a kereskedőkre, akik sportcipőket árultak ezeken a felületeken úgy, hogy nem adtak nyugtát. Akár több millió forint is lehet a büntetés. Volt olyan értékesítő, aki a termékek beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további az áruk eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. 17 újabb kerecsen sólyom küld jeleket. Ennyi madár kapott műholdas nyomkövetőt egy nemzetközi program keretében itthon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közlése szerint az eszközök értékes információkat szolgáltatnak az egyedek mozgásáról, területhasználatukról és túlélésükről. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
9: Átugarták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla.
8: Ma is sok napsütés ígérkezik, csapadéknak nagyon kicsi az esélye. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Hajnalban 14-21, délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, marad a kánikula, akár 36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM. Yeah!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

103.9 Rock FM, szóval 1989-ben e napon debütált Tim Burton Batmanje, amit azóta persze már meghaladott a kor, de enélkül a film nélkül azért nem biztos, hogy nagyon útra keltek volna a szuperhős filmek, és ráadásul azért ne feledjük el, Jack Nicholson zseniálisat alakított, és nem csak a szerepe volt zseniális, hanem a szerződése is, mert hogy Hollywood legokosabb üzleti húzása és egy látványtervezői mestermű áll a dolog hátterében. Amikor a Warner Bros. Felkérte Nicholson Joker szerepére, a képregény filmek még kockázatos, nem bizonyított műfajnak számítottak, viszont Jack Nicholson látva a karakterben rejlő óriási kulturális potenciált, egy addig példátlan, rendkívül dörzsölt alkut ajánlott a stúdiónak. Az akkori fix 10 millió dolláros gázsiát, jó reggelt kívánok, önként leengedte 6-ra. Cserébe kiköttette, hogy fix százalékot kér a film teljes mozi bevételéből, valamint az összes, és itt jön a lényeg, Jokerhez kapcsolódó játék, póló és merchandise eladásából. A szerződését olyan jól megfogalmazták, hogy a későbbi Batman filmek bevételeiből is részesedést kapott, úgy, hogy nem is szerepelt bennük. És mivel a Batmania ugye letarolta a világot és a játékboltokat, ez a húzás Jack Nicholsonnak cirka olyan 90 millió dollárt hozott a konyhára. Ez mai árfolyamon, inflációval, stb. Olyan 240 millió dollárnak felel meg. Hát így volt ez annak idején, amikor a rafkós Jack leült a kockás papír elé.

0: Rock FM.
1: Lassan, de biztosan megugorjuk a 8:30-et, és jönnek hírek, információk, aztán pedig egy balesetről. Jó? És persze zenélünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Átfogó alkotmányozás indulhat szeptembertől. Betilthatják a cirkuszi fóka műsort. Elstartoltak a nyári Erzsébet táborok. Önök Gál Ildikót

0: hallják. Népszavazással erősítené meg a kormány az új alkotmányt. Erről is beszélt a miniszterelnök a parlament tegnapi rendkívüli ülésén. A kabinet szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamatot indít, amelybe a teljes magyar társadalmat bevonná. A kormányfő arról is beszélt, az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódjáról az országgyűlés döntene. Betilthatják egyes vadállatok cirkuszi szerepeltetését. Erről kezdődött társadalmi egyeztetés. Az élő környezetért felelős minisztérium tette közzé a kormányrendelet módosítását, amelyet a jövő hétfőig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A tervezet szerint tilos lesz a porondon szerepeltetni, egyebek mellett zsiráfot, vízilovat, fókát, medvét, kengurut és elefántot. Kivételt képeznek a háziasított tülkös szarvúak, a házi sertés, a kutya, a házi macska, a házi görény, a házi Zilló és a szamár. Elkezdődött a vakáció, zajlanak az ingyenes nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-áig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyerekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A diákok részt vehetnek koncerteken, hagyományőrző, valamint digitális kompetencia és mozgásfejlesztő foglalkozásokon, ügyességi játékokon, továbbá ismeretterjesztő előadásokon. Elindult a katolikus Caritas nyári táboroztatási programja is. A szervezet az ország több pontján több ezer gyereket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
1: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni.
0: Ma is nagyon melegünk lesz, marad a forróság és a nagyon magas UVB-sugárzás. Délpesten érkezhet kisebb eső, a légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, akár 36 fokot is mérhetünk. Keleten lesz élénk a szél.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Rock FM, ígértem a balesetet. Hát, na ja, 75-öt írunk, a helyszín Vancouver, főhősünk pedig Alice Cooper. Az egyik legdurvább valós sérülés, amit valaha a sok rock koncerten szereztek. Horrorisztikus és bizarr baleset. Éppen a monumentális Welcome to my Nightmare, mennyire találó, szóló turnéjával lépett fel Vancouverben, mindegy 18 000 néző előtt. Nagyjából a 15. percben jártak, amikor Alice Cooper felmászott a show egyik központi hatalmas kellékére, egy óriási játékdoboznak a tetejére. A hatalmas díszlet azonban rosszul volt kibiztosítva, és amikor Alice Cooper ránehezedett, a doboz hirtelen kibillent az egyensúlyából, és magával rántotta a zenészt. Alice Cooper hanyatt esett, átrepült a reflektorok felett, és tehetetlenül zuhant le több mint 4 méter magas színpadról egyenesen a fotósárok betonpadlójára, miközben lefejelte a biztonsági kordonokat. A stáb pánikszerűen rohant, az első sorokban álló extázisban lévő rajongók azonban azt hitték, hogy micsoda látványelem, és elkezdték csórikámat rángatni. Eszméletlen volt, énekes húzkodták a haját, cibálták a ruháját. Hát sikerült bementeni a backstage-be, és az orvosi vizsgálat elég komoly sérüléseket, köztük például bordatörést állapított meg. Az orvosi tanács ellenére cselekedett, a sebei ellátása után kötésekkel a fején visszatért a színpadra, hogy befejezze a műsort. Végül aztán néhány dal után a kimerültség és a fájdalom miatt kórházba kellett szállítani. Úgyhogy így volt ez akkoriban 75. június 23-án. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat mindenkinek. Sávzárásra kell számítani Kőbányán a Fehér úton a Gyakorló útnál, és hosszanti útszűkületre a Mester utcában a Lilium utca és a Dandár utca között.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
2: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
3: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
4: Volkswagen.
5: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
6: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Nem drágult a kötelező felelősségbiztosítás. Speciális kocsi került a mentőkhöz, írtják a szúnyogokat. A mikrofonnál Gál Ildikó. Olcsóbb lett a kötelező felelősségbiztosítás. Az egyik nagy biztosítási portál adatai szerint 23%-kal több szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve, az átlagdíjak 9%-kal 49.000 forintra csökkentek az első fél évben. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a cégnél, január és június között 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170.000 forintot. Emberölés miatt nyomoz a rendőrség Budapesten, a harmadik kerületben. Egy házteraszán találtak rá egy vérző nőre, akit a mentők gyors beavatkozása ellenére sem lehetett megmenteni. Az egyenruhások a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, őt kórházba vitték. A BRFK vizsgálja a tragédia körülményeit. Tömeges baleseteknél és katasztrófáknál bevethető járművet adott át a Magyar Vöröskereszt a mentőszolgálatnak. A speciális kocsi képes akár nehéz terepviszonyok között is a megfelelő helyre vinni a mentősöket és a szükséges orvosi eszközöket. Az átadáson elhangzott, a két szervezet több mint 100 éve segíti az emberi élet és az egészségvédelem ügyét, emiatt is bíznak az együttműködés kiszélesítésében. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra, autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút Műszaki Vezérigazgató helyettese.
10: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást.
9: Folytatódik a szúnyogírtás. Baranyában, Békésben, Csongrád Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pestvár megyében is biológiai gyérítést végeznek. Egyelőre nincs invázió, a legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval, esetenként csónakkal megközelítve kezelik, a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Ma is sok napsütés ígérkezik, csapadéknak nagyon kicsi az esélye. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Hajnalban 14-21, délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, marad a kánikula, akár 36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, indul! újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM továbbra is nem kapkodós kedvet kívánok mindenkinek, csak nyugodtan, csak higgadtan, főleg az utakon vigyázunk, és ne felejtjük napközben, a közlekedésben vakáció van, több a gyerkőc és a fiatal az utcán, én meg természetesen hozom a

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Átfogó program lesz a korrupció ellen. Megbüntették a cipőárusokat, solymok kaptak nyomkövetőt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít, létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és az egyensúlyok rendszere sérüljön. Rossz ötlet volt a Facebook csoportot saját webáruházként üzemeltetni. Lecsapott a NAV azokra a kereskedőkre, akik sportcipőket árultak ezeken a felületeken úgy, hogy nem adtak nyugtát. Akár több millió forint is lehet a büntetés. Volt olyan értékesítő, aki a termékek beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további, az áruk eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. 17 újabb kerecsen sólyom küld jeleket. Ennyi madár kapott műholdas nyomkövetőt egy nemzetközi program keretében itthon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közlése szerint az eszközök értékes információkat szolgáltatnak az egyedek mozgásáról, területhasználatukról és túlélésükről. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla.
1: Ma is sok napsütés ígérkezik, csapadéknak nagyon kicsi az esélye. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Hajnalban 14-21, délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, marad a kánikula, akár 36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, kitört a nyár, bár ezekkel az időjárást érintő kitételekkel azért óvatosan kell bánni. Minden esetre most úgy néz ki, hogy marad a kánikuló, úgyhogy mindenki igyon elég folyadékot. Aki napon van, hát az, ha meg tudja oldani, akkor egész testet fedő ruhában legyen, főleg déltől, vagy 11 órától délután 3-ig, és kocsiban semmit és senkit nem hagyunk. Ezek olyan alapszabályok, amelyeket mindenképpen kell és érdemes betartani. No, meg hát emellett kell hallgatni a legjobb rockzenéket is, amelyek itt vannak. És most Jon Bon Jovi érkezik, de hát ugye ők elindulnak majd júliusban koncertezni, mert hogy eddig kétséges volt, hogy meg tudják-e tenni, ezt tavaly bejelentették, hogy meg tudják. Júliusban 4 koncertet adnak a New York-i Madison Square Gardenben, majd a nyár végén egy stadionbuli következik Edinburghben és Dublinban. Szeptember 4-én pedig a londoni Wembley stadionban zárul a menet, és aztán remélhetőleg majd egy nagy világ körüli is meg lesz. Jon Bon Jovi, Blaze of Glory.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

reggel 3.9 FM-na, akkor az AC/DC folytatja, akik még mindig nyomják, most már 3 év után, vagy 4 év után is, Power Up turnéjukat. Kétszer is voltak itt Európában, nálunk egyszer sem, de most egy kicsit messze fognak tőlünk koncertezni, mégpedig Amerikában, júliusban kezdődik ez a koncert, kisebb-nagyobb pihenőkkel egészen szeptemberig tart, és akkor szeptembertől megint. Hát aztán lehet, hogy visszajönnek ide, ki tudja, most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nekünk mindig vannak dalok, amiket meg kell tőlünk hallgatni, mégpedig ez egy igazi rock történeti klasszikus, ez a You Shook Me All Night Long, ami a legendás Back in Black album egyik legismertebb dala, és egyben az első nagy slágerük Brian Johnsonnal, aki Bon Scott tragikus halála után vette át a mikrofont 1980-ban. A szám körül máig él egy érdekes legenda, mégpedig a több közeli ismerős és barát szerint néhány híres sora ennek a dalnak még Bon Scott jegyzett füzetéből származhatott, bár erre nincsen hivatalos megerősítés, nem is érdekes, egy a lényeg, meghallgatjuk. AC/DC, You Shook Me All Night Long.

93 Rock FM, na itt van a Red Hot Chili Peppers, akikről most minden egyes alkalommal az jut eszembe, hogy noha csak nem 50 éve a rock szintér aktív szereplője, de még sosem adott ki eddig önálló nagylemezt Michael Balzari, azaz Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa. Ez az album már március 27-én megjelent, Honora címmel. Ez az első szólóalbuma, és reméljük, hogy lesz még több is, de nagyon korszakalkotó, illetve a megszokott stílusától teljesen eltérő ez az album, mert hogy Flea most nem egy rock albumot adott ki, hanem inkább jazzeset, és a basszusgitár mellett trombitán is játszik, és énekel, és természetesen ismert muzsikusok egész sora vonul fel a dalokban vendégként, az alapot a jazz világából hozott zenészek adják, a lemezen pedig 6 saját szerzemény szerepel olyan nagyságoktól átdolgozott darabok mellett, mint George Clinton, Eddie Hazel, Jimmy Webb, Frank Ocean, Shea Taylor, illetve Ann Ronald. Most a Red Hot Chili Peppers-t hallgatjuk meg, ez a Give It Away.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

100.3 9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, hát bizony már a második napját tapossuk a hétnek, kánikula van, tessék szíves lenni sokat inni, már mint vizet, 11 és 15 óra között nem a napra menni, ha tehetjük, ha igen, ha kell, akkor a teljes testet fedőruhában, autóban nem hagyunk senkit és semmit, és közben pezsgünk a foci VB-re, és pezsgünk a legjobb rock zenékkel, hát hiszen azok itt vannak nekünk, mégpedig most az egyik, a világ egyik legnagyobb gitárosa érkezik, Carlos Santana, aki nálunk is volt tavaly, fantasztikus koncertet adott, és idén újabb mérföldkőhöz érkezett a pályafutásában. A Grammy gálán átvehette a rangos Lifetime Achievement Award életműdíjat, folytatja Oneness turnéját, tehát azért Santana is 80 fölött van már, azért ezt úgy szögezzük le, és még mindig valami egészen elképesztő energiával tolja. Aztán visszatér majd Las Vegasba is, a sikeres tavaszi fellépések után, úgyhogy azért ő jön-megy, azt kell, hogy mondjam, és fantasztikus emellett. Ez a Black Magic Woman.

100% Kilenc Rock FM. Na, akkor következzen egy olyan dal, amely a 90-es évek egyik legnagyobb pop-rock himnusza, és amelyből később internetes legenda lett. Ez az All Star, a Smash Mouth 1999-ben megjelent dala, az Astro Lounge című albumuk legismertebb felvételéről beszélünk. A dal eredetileg aféle himnusznak készült azoknak, akik kívülállónak vagy különösnek érzik magukat, már a rajongói levelekből merítettek ihletet, és egy pozitív üzenetet akartak megfogalmazni, merj önmagad lenni, és ne hagyd, hogy mások határozzák meg, mire vagy képes. A csoda, hogy ez lett a Shreknek a legismertebb dala. Hát a Shrek az eleve ennek a szimbóluma. Ugye ez a dal generációk számára összefort az animációs klasszikussal, később pedig internetes mémkultúra egyik legismertebb zenéjévé vált. A Grammy jelölt sláger ma is a Smash Mouth legismertebb felvétele, és több mint két évtizeddel a megjelenése után is az egyik legtöbbet streamelt 90-es évekbeli rockdal, úgyhogy szerintem nálunk is szerepelnie kell ennek a kínálatban. Ez a Smash Mouth és az All Star.

103.9 Rock FM, na jöjjön az Iron Maiden, akik tavaly kezdték el ünnepelni 50. életévüket. Hát ugye 50 éves lett a banda, és ezt itt nálunk ekkora megtiszteltetés. Egy dupla koncerttel indították el a Run For Your Lives turnét. Ugye a koncertsorozat a zenekar hosszú történetének legnagyobb klasszikusait ünnepli, de a turné egyik legnagyobb szenzációja, a banda május végén újra elővette az Infinite Dreams című dalt. A szám eredetileg a Seventh Son of a Seventh Son lemezen jelent meg, és a rajongók különösen örültek annak, hogy a zenekar 38 év után ismét műsorra tűzte a ritkán játszott klasszikust. Hát ugye az európai szakaszt követően a zenekar Észak-Amerikába utazik, ahol több állomáson olyan legendás társak csatlakoznak hozzájuk, mint a Megadeth és az Anthrax, és azt gondolom, hogy itt is a két legyet egy csapásra, sőt, itt már három legyet egy csapásra egy metal rajongónak. Fú, ez valami egészen nagy álom lehet. Az Iron Maidenről megjelent a dokumentumfilm is, amely róluk szól, ugye nyilvánvalóan, Burning Ambition a címe, és hát nem tudom, tervezik-e, hogy a turné végén visszatérnek Magyarországra, mi nagyon-nagyon szeretnénk, ezt csak úgy üzenjük innen. Ez az Iron Maiden és a Hallowed Be Thy Name.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
3: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, amely már kedden délután folytatódik. Hát annyit kell, hogy mondjak, hogy ugye kánikula van, mindenki sok vizet iszik, 11 és 15 óra között csak teljes testet fedő ruházatban, könnyű ruházatban megy ki a napra, illetve senkit nem hagy a kocsiban, meg semmit nem hagy a kocsiban, és hallgatja a legjobb rock zenéket. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, jó pihit, és online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu. Na most jöjjön a Lynyrd Skynyrd és a Simple Man, amely a déli rock egyik legismertebb klasszikusa, bemutatkozó albumukon jelent meg 1973-ban. A szerzemény különleges helyet foglal el a zenekar életművében, ereje éppen abban rejlik, hogy nem próbál bonyolult lenni. Egy anya szeretetteljes útmutatása, néhány egyszerű életigazság és egy gyönyörű dallam, néha ennyi elég ahhoz, hogy egy dal örökké velünk maradjon, és talán ezért ismerjük és szeretjük mind a mai napig. Ez a Lynyrd Skynyrd és a Simple Man.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 10

km között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt zárták le, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Plusz 3620-99-9039, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és jöjjön a sötétség hercege, Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, egy jó Whitesnake-kel folytatjuk. Hát ugye azt tudjuk, hogy a Whitesnake és annak előtte a Deep Purple frontembere David Coverdale hivatalosan is bejelentette a visszavonulását 2025 novemberében. A Whitesnake legendás frontembere egy érzelmes videóban búcsúzott el a rajongóktól, és azt mondta, hogy eljött az idő, hogy szögre akaszta a platformcipőt és szűk farmeljeit. David Coverdale az utóbbi években komoly egészségügyi problémákkal küzdött, és légúti fertőzések, sérülések miatt több koncertet és turnét is le kellett mondania. Utolsó koncertjét 2022. júniusában adta Franciaországban a Hellfest Fesztiválon, most pedig hivatalosan is lezárult egy több mint 6 évtizedes rock legenda története. Egyébként ugye tudjuk, hogy a Whitesnake a 80-as évek egyik legnagyobb hard rock bandája lett, olyan örökzöld slágerekkel, mint a Here I Go Again, az Is This Love, a Give Me All Your Love, vagy pedig a most következő Fool For Your Lovin'.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
2: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
3: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
6: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyirosztpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyirosztpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

100.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizénszki Éva vagyok, ez pedig itt a keddi rock délelőtt. Igen, és már egy óra is elmúlt, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes kedd délutánt kívánok. Hát ugye itt a foci VB, itt a kánikula, sok vizet iszunk, nem megyünk a napra, vagy ha igen, ilyen tájt egészen 15 óráig, akkor teljes testet fedő ruhában. A napvédelemről mindig gondoskodunk, és senkit és semmit nem hagyunk az autóban. Hallgatjuk a legjobb rockzenéket és a legnagyobb sztárokat. Hát jöjjön egy olyan dal, amelyről azonnal tudjuk, hogy kinek köszönhetjük. Ez nem más, mint a Cat Scratch Fever, amely Ted Nugent legismertebb szerzeménye, amely az 1977-es azonos című albumán jelent meg. A szám az évek során Nugent védjegyévé vált, és máig a klasszikus hard rock egyik legismertebb himnuszaként tartják számon. A dal legjellegzetesebb eleme a nyitó gitár riff, az egyszerű, mégis rendkívül fogós, háromhangos motívum annyira ikonikus, hogy sok rajongó már néhány másodperc után felismeri, hát nekünk se kell több. Ted Nugent, Cat Scratch.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelő út a következő 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhely. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. A 11-es főúton Szentendrénél a 18-as és a 22-es kilométernél burkolat felújítást végeznek. Mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 36 29 99 103 9, az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már jön is az ide passzoló. Ez a Guns N' Roses és a Sweet Child of Mine.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, hát hölgyeim és uraim, meg volt már a nagy bejelentés, de hát én imádom ezt mondogatni. Bryan Adams 8. alkalommal koncertezik Magyarországon 2026-ban, mégpedig december 16-án lép fel az MVM Dome-ban. Ugye minden második évben fellép Magyarországon, és ez a koncertje már időszerű volt pont ennél fogva, hiszen tavaly nem volt nálunk. A Roll with the Punches turnéval jön-megy a világban, egyébként ő nem tud megülni a fenekén, úgyhogy ezt nyugodtan leszögezhetjük, és mi imádjuk őt, és nagyon-nagyon örülünk, hogy minden második évben jön. Kanada egyik legismertebb zenésze, csaknem 5 évtizede tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és azt gondolom, hogy igazából ennél többet nem is kell róla mondani, annyit tudunk, hogy szeretjük a fellép nálunk, és nagyon-nagyon örülünk annak, hogy jön. Bryan Adams, When You're Gone.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszkéva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, de már annak is az utolsó órája, úgyhogy én azt gondolom, hogy elég rendesen belecsaptunk a mai napon is. Kánikula van, tessék szíves lenni mindenkinek vigyázni magára, sok vizet inni, az autóban nem hagyunk senkit és semmit, és ilyen tájt nem nagyon megyünk a napra, ha megtehetjük, ha nem tehetjük meg, akkor teljes testet fedő, könnyű nyári öltözékben, és hallgatjuk a legjobb rock zenéket, még akár online streamen is, www.rockradio.hu, és igen, azért is érdemes, mert most 6 perc jön, amely örökre megváltoztatta a rock zenét. Hát ugye ez a Bohemian Rhapsody, a Queen egyik legismertebb dala, nem árulok el ezzel titkot, amely az 1975-ben megjelent A Night at the Opera című lemezen kapott helyet. A szerzeményt a zenekar frontembere Freddie Mercury írta, és már a minden idők egyik legnagyobb hatású rock klasszikusának számít. Mondhatnám még én itt a szép kitételeket, meg mondhatnék még ezer dolgot róla, az sem lenne elég, meghallgatjuk inkább. Ez a Queen és a Bohemian Rhapsody.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as

103.9 Rock FM, na nézzük a szerdai időjárást. Már egészen minimális esélye van a futó záporoknak. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, hát ha ez lehűl, ez lehűlés. Majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Na hát akkor ugye mindenki tudja ezeket a dolgokat, vigyázzunk magunkra, sok folyadékot iszunk, 11 és 15 óra között nem megyünk a napra, ha igen, akkor teljes testet fedő könnyű nyári öltözetben és senkit és semmit nem hagyunk az autóban. Ennyi, meg egy jó Aerosmith, ez a Crazy.

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, hát ennyi volt már a rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel. Klavancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night, és holnap a szerdai rock délelőttben is várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. Addig is kellemes délutánt és estét, jó nyarat mindenkinek, jó kánikulát mindenkinek. Csizinszki Éva vagyok, ők pedig az AC/DC és a Thunderstruck.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Soul FM és a keddi rock délután, és a legfontosabb dolog Bonnie Tylerrel kapcsolatban, hogy felébredt a kómából az elmúlt napokban, állandó törődést igényel, de hetekkel ezelőtt a világ nagyon megijedt, hogy elveszítjük és itt hagy bennünket. Bonnie Tyler, aki a 80-as években elképesztően jó slágereket énekel, de hát persze, ha csak a 80-as éveket mondom, akkor rosszul mondom, mert ő már a 70-es években is rendkívül jónak számított, de még nagyobb sztár lett a 80-as években a mindent vívő slágerével, a Total Eclipse of the Heart-tal, de a második helyen például olyanok állhatnak, mint az imént hallott Holding Out for a Hero, vagy az If You Were a Woman. És ezen kívül persze még nagyon-nagyon sok minden más, és talán a nagyságát az is mutatja, hogy évtizedekkel később pont ezt a dalt feldolgozták még a Shrek filmek kedvéért is. Kellemes délutánt, Klamoncse Krisztián vagyok, továbbra is drukkolunk Bonnie Tyler egészségéért, vagy egyáltalán csúnya ilyet mondani, de életben maradásáért. A kánikuláról pedig csak annyit, hogy két napig megállunk most 33 fok környékén, hogy aztán jöjjön a 34 és a 36 hétvégére a 37, ami a csúcsok csúcsa majdnem, de lehet ezt még fokozni, mert hogy szerintem lebecsültük egy picit a közelgő hétvégét, ugyanis 38-40 fok közé is teszik bizonyos helyeken a magyarországi csúcsokat. Ez itt a kánikula, no meg a Sweet, a Rock FM-en, Love is

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, olyanokat tudok a kánikulában a budapesti közlekedésből, hogy történt egy baleset a második kerületben a Hidegkúti úton. Sávlezárások vannak Garmadával a fővárosban, például a Hungária körúton az Árpád híd felé, a Gyömrői úton, a 13. kerületben a Dráva utcában is, és a 19. kerületben a Vakbottyán utcában is. Van egy lezárás a második kerületben a Keleti Károly utcában továbbra is, és szintén hétköznapi lezárás továbbra is a pesti alsórakparton. Jó utat kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, azt mondják, a rockzene sosem megy ki a divatból, mert hogy egyszerűen nem lesz mű, nem lesz fáradt, és nem lesz olyan divat izé, hogy ami éppen akkor jó volt mondjuk a 70-es években, az hát ennyi évtizeddel később már olyan megmosolyogtató, nem beszélve a 80-as évek műanyag popjáról, vagy populáris rockjáról, pedig a hard rock heavy metal meg akkor élte a fénykorát, vagyis hogy tündökölt legalább egy évtizeden keresztül. Persze nem kell ennyire élesen figyelni a változásokat, mert egy évtized kezdetével vagy végével nem szűnnek meg stílusok, legfeljebb szépen fokozatosan átalakulnak. Na de hogy a rock mennyire nem szűnik meg, amikor 32 évvel később feldolgozták a Top Gun-t, vagy legalábbis megjelent a folytatás, ugyanúgy benne volt a régi slágerek közül Kenny Loggins és a Danger Zone az újban, mint az eredeti 1986-os verzióban. És akkor mit mondjuk a Beverly Hills-i zsaru első részéről, amelyhez többek között Glenn Frey írta a betét zenét, ezt a bizonyos Heat Is On-t, és 40 évvel később a hivatalosan negyedik részként bemutatott filmben is benne van ugyanez a zene, íme Glenn Frey. Is it the heat is on?

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, ha szerényebben is, ezen a nyáron Billy Idol szintén koncertezik, szerintem az egyik igazi oszlopa annak a mondásnak, hogy öreg rocker nem vérrocker, az a Billy Idol, aki időről időre nagyon sok mindent bevállal. Új album készítésétől az idényszerű koncertezésig mindent, és a dolog érdekessége, hogy nem sietik el, hogy feltüntessék a rajongóknak, hogy mondjuk tavasszal megmutatjuk, hogy mi lesz nyáron, majd valamikor a nyár kezdetekor megmutatjuk, hogy rohangáljon mindenki össze-vissza az utolsó pillanatban, mert aki rám kíváncsi, úgyis eljön. Gondolhatja ezt Billy Idol. Kellemes délután, Klamancsák Krisztián vagyok. Mindig csúnyák a közlekedési információk, ha az Útinform hosszan ír, az Útinform most hosszan ír. A műszaki átjárót építik vissza az M3-as autópályán Budapest felé 60 és Bak között. A 40-es kilométernél a belső sávot lezárták, jelenleg 5 kilométeres a torlódás. Burkolatjeleket festenek az M1-es autópálya és az M0-as autóút csomópontjában. Az M0-as autóútról az M1-es autópálya Hegyeshalom felé felhajtó csomóponti ágán csak egy sáv járható, emiatt torlódnak a járművek a csomópontban, és az M0-as autóúton érkezők is arra szólnak. És az M5-ös autópálya Budapest felé Kecskemét és Lajosvizsek közötti tengely súlymérő állomásnál az erős tranzitforgalom miatt a kamionok a külső sávban 5 km hosszan feltorlódtak. Ez nyilván hatással van a teljes autópálya forgalomra. Budapesten baleset történt a Kacsó-Pongrác úti felüljárón, és sávlezárásokra kell figyelni. A Hungária körúton az Árpád híd felé, a Gyömrői úton, a 13. kerületben a Dráva utcában, a 19. kerületben a Vakbottyán utcában is, és van egy lezárás a második kerületben a Keleti Károly utcában, és a hétköznapi lezárás hétköznapokon folytatódik a pesti alsórakparton. Jó utat kívánok!

103.9 Rock FM, igazán nem akarok hazabeszélni, de azért jó a Rock FM, mert hogy megférnek egymás mellett olyan dalok is, mint a Faith No More és az Epic, vagy a P-Mobile és a Lámpagyár. Pedig a rockon belül Homlok Egyenest más stílus, más évtized, más évjárat. A Faith No More ugye a 90-es években bontakozott ki igazán, és a grunge stílus egyik oszlopos úttörője volt, miközben a P-Mobile is úttörő lehetett volna Magyarországon, ha nem akarják örökké ellehetetleníteni vagy betiltani, mert hogy a zenekar a 70-es évek közepétől a sikertelenség miatt gyakran változó felállásban 6 koncertprogrammal lépett a közönség elé, 6 komplett nagylemezre kívánkozó zeneanyaggal, de a külvárosinak, barbárnak elkönyvelt zenekar sokáig hiába kopogtatott a hivatalos intézmények ajtaján, dalaikat a Sanzon Bizottság, a rádió és még az MHV, vagyis a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat is visszautasította. Ja, persze a 70-es években itt egy másik rendszer volt, nem úgy, mint a 90-es években, vagy akár a 70-es, 90-es években az Amerikai Egyesült Államokban, mert hogy az meg ugyanaz. Csak egyre növekvő népszerűségüknek, illetve a kemény rock terjedő divatjának köszönhették, hogy a 70-es évek második felében aztán 3 kislemezük megjelenhetett. A zenekar ezekkel a dalokkal, illetve a műsorai betét számaival állandóan a sikerlistákon szerepelt, de miután nem voltak hajlandóak kompromisszumokra, például egyes dalok szövegének átírására, megváltoztatására, a zenekar elsőként sorolt be a Fekete Bárányok csapatába. Magyarországon egyébként nem voltak sikerlisták, rádiós játszási gyakoriság nem volt, esetleg a lemezeladásokból lehetett következtetni kicsit erre meg arra. Na de amíg vasfüggöny volt, addig csak egyetlen egy hanglemezgyártó vállalat létezett, és nyugati lemez kiadó társaságok sem jöhettek. Éppen ezért vagy ennek ellenére itt a P-Mobile egyik legjobb dala örökre, a dal címe Lámpagyár.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, a Gyömrői úton is, a 13. kerületben a Dráva utcában is, és a 19. kerületben a Vagbottyán utcában, valamint lezárás a 2. kerületben a Keleti Károly utcában, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. További lezárások még a fővárosban, az 5. kerületben a Balaton utcában és a Verespálné utcában, a 10. kerületben az Óhegy utcában és a 6. kerületben a Rózsa utcában. További sávlezárások még a Hegyalja úton, a 12. kerületben az Istenhegyi úton lefelé, illetve a Róbert Károly körúton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé. Egyirányosítás van a 20. kerületben a Virág-Benedek utcában, 2 útszűkület Budapesten, az 5. kerületben az Akadémia utcában és a 19. kerületben a Bátori utcában, és napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Ötvös úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 103.9 Rock FM.
1: Zenei nagyságok, hogyha találkoznak, ráadásul a 80-as évek elején történik mindez egy müncheni stúdióban, ahol véletlenül dolgozik a Queen, és David Bowie is különböző lemezeken és felvételeken. David Bowie már a 70-es évektől szupersztár, és a Queen is. Klavancsek Krisztián vagyok, keddi rock délután zenei folytatás 17 óra után Bon Jovi, Leave It On A Prayer.

0: 103.9. Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen. Tánc? Igen. Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen. És még fotózkodni is lehet velünk.
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
5: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
6: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Pest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, sosem feledjük a Kick albumot, 1987-ben jelenik meg, előtte is jön már az Inexcess atomslágerekkel Ausztráliából, de a legendás évszámok előtte még a 84 vagy a 86. 1987-ben azonban a Kick album tényleg akkorát rúg a világon, amelyre nem nagyon van magyarázat, és ráadásul tényleg atomslágereket vonultatnak fel. Először is minden idők legjobbját, a Need You Tonight-ot, aztán még olyanokat, mint a New Sensation, a Devil Inside, a Mediate, nem utolsó sorban az imént hallott Mystify, és hát persze a kihagyhatatlan Never Tear Us Apart. Aztán, ahogy elmúlnak a 80-as évek, jönnek a 90-es évek, az Inexcess is vált, és közben a 90-es években Magyarország,

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, a Gyömrői úton is, a 13. kerületben a Dráva utcában is, és a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, valamint lezárás a 2. kerületben a Keleti Károly utcában, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. További lezárások még a fővárosban, az 5. kerületben a Balaton utcában és a Verespálné utcában, a 10. kerületben az Óhegy utcában és a 6. kerületben a Rózsa utcában. További sávlezárások még a Hegyalja úton, a 12. kerületben az Istenhegyi úton lefelé, illetve a Róbert Károly körúton és a Balcsy-Zsilinszky úton befelé. Egy irányosítás van a 20. kerületben a Virág-Benedek utcában, 2 útszűkület Budapesten, az 5. kerületben az Akadémia utcában és a 19. kerületben a Báthori utcában, és napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az 5-ös úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Keddi rock délután csak is a legjobbakkal és a szupersztárok sorban-sorban Budapesten vagy Magyarországon járnak. Egy-két évvel ezelőtt a Winger is jött, akik a 80-as, 90-es évek fordulóján óriásiak voltak ilyen és ehhez hasonló felvételekkel, mint például a Head It For A Heartbreak, és mindjárt mutatom Lenny Kravitzet, ő pedig augusztus 2-án érkezik, de közben kérdezik tőlem SMS-en és Viberen is, hogy a 38-40 fokot komolyan gondoltam? Hát én nem, de az időjárás előrejelzés annál inkább. Részletek 18 óra után. És Lenny Kravitz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Az új Budacenterben rólad szól a nyár.

0: és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8:30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban, és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM a legfontosabb szalagcímek ezekre a napokra, meghosszabbítják szombattól, harmadfokúra emelik a hőségriadót, történelmi forróság sújtja ezekben a napokban Franciaországot, bőven 40 fok feletti folyamatos napi csúcsokkal, és közben ezekben a napokban is fölénk húzódik a hőkupola. Mondom a részleteket, kezdetben 33 fok, ezekben a napokban kedre is és szerdára is, csütörtökre, péntekre fokozódik a hőség 34-36 fokkal, és néhány SMS-t is kaptam azzal kapcsolatban, hogy komolyan gondoltam a hétvégi 37-38 vagy esetlegesen 40 fokos csúcsokat? Hát én nem gondolok semmit komolyan, legfeljebb közreadom a hivatalos híreket. Akik viszont gyártják az időjárás előrejelzéseket és hivatalos adatokból táplálkoznak, azok nagyon is komolyan gondolják, és innentől kezdve nekünk Rock FM-es műsorvezetőknek tisztünk beszélni a kánikula, illetve a csúcsmeleg káros hatásairól, mert hogy ezekben a napokban legalább egy hétig folyamatosan nem ússzuk meg a kánikulát. Amikor egyáltalán szerényebb hőmérsékleti értékekről beszélünk, az július 1-je körül, amikor a 36 fokból 33-34-es csúcs lesz, és utána is július első napjaiban mintha mérséklődne a forróság, de teszem hozzá, ezek távolabbi előrejelzések, amikor mérséklődik a forróság, akkor sem megyünk 30 fok alá, legfeljebb 29-30 fok a csúcsok csúcsa, és ez a legalacsonyabb, mellette mindig a napi hőmérsékleti csúcsok 31-32 vagy ettől feljebb alakulnak.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a Rock Lexikonok nyári történetében 2026-ban egy-két héttel ezelőtt elkezdődött a Best of 80s, vagyis a 80-as évek sorozat, nagy 80-as évek sorozat, vagy 80-as évek nagy sorozat, bármelyik jó, mert hogy az 1980-as évszámmal stílusosan elkezdtük, pici 70-es évek vége, és 80-as évek alakuló évek, illetve hát a kezdeti hónapok. Na jó, de most már arrébb vagyunk, mert hogy 1981 is volt, 1982 is volt, és mi jön a folytatásban a számok sorrendjében? Persze, hogy 1983, Rock Lexikon szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától egy újabb 80-as évek évszámmal. És többek között ezzel is 83-ból.

Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, a Gyömrői úton is, a 13. kerületben a Dráva utcában is, és a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, valamint lezárás a 2. kerületben a Keleti Károly utcában, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. További lezárások még a fővárosban, az 5. kerületben a Balaton utcában és a Verespálné utcában, a 10. kerületben az Óhegy utcában és a 6. kerületben a Rózsa utcában. További sávlezárások még a Hegyalja úton, a 12. kerületben az Istenhegyi úton lefelé, illetve a Róbert Károly körúton és a Balcsy-Zsilinszky úton befelé. Egyirányosítás van a 20. kerületben a Virág-Benedek utcában, 2 útszűkület Budapesten, az 5. kerületben az Akadémia utcában és a 19. kerületben a Báthori utcában, és napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Ötvös úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, a Gyömrői úton is, a 13. kerületben a Dráva utcában is, és a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, valamint lezárás a 2. kerületben a Keleti Károly utcában, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. További lezárások még a fővárosban, az 5. kerületben a Balaton utcában és a Verespálné utcában, a 10. kerületben az Óhegy utcában és a 6. kerületben a Rózsa utcában. További sávlezárások még a Hegyalja úton, a 12. kerületben az Istenhegyi úton lefelé, illetve a Róbert Károly körúton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé. Egyirányosítás van a 20. kerületben a Virág-Benedek utcában, 2 útszűkület Budapesten, az 5. kerületben az Akadémia utcában és a 19. kerületben a Bátori utcában, és napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Ötvös úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, a legfontosabb szavak címek ezekre a napokra. Meghosszabbítják szombattól, harmadfokúra emelik a hőségriadót. Történelmi forróság sújtja ezekben a napokban Franciaországot, bőven 40 fok feletti folyamatos napi csúcsokkal, és közben ezekben a napokban is fölénk húzódik a hőkupola. Mondom a részleteket, kezdetben 33 fok, ezekben a napokban kedre is és szerdára is, csütörtökre, péntekre fokozódik a hőség 34-36 fokkal, és néhány SMS-t is kaptam azzal kapcsolatban, hogy komolyan gondoltam a hétvégi 37-38 vagy esetlegesen 40 fokos csúcsokat? Hát én nem gondolok semmit komolyan, legfeljebb közreadom a hivatalos híreket. Akik viszont gyártják az időjárás előrejelzéseket és hivatalos adatokból táplálkoznak, azok nagyon is komolyan gondolják, és innentől kezdve nekünk Rock FM-es műsorvezetőknek tisztünk beszélni a kánikula, illetve a csúcsmeleg káros hatásairól, mert hogy ezekben a napokban legalább egy hétig folyamatosan nem ússzuk meg a kánikulát. Amikor egyáltalán szerényebb hőmérsékleti értékekről beszélünk, az július 1-e körül, amikor a 36 fokból 33-34-es csúcs lesz, és utána is július első napjaiban, mintha mérséklődne a forróság, de teszem hozzá, ezek távolabbi előrejelzések, amikor mérséklődik a forróság, akkor sem megyünk 30 fok alá, legfeljebb 29-30 fok a csúcsok csúcsa, és ez a legalacsonyabb, mellette mindig a napi hőmérsékleti csúcsok 31-32 vagy ettől feljebb alakulnak. Ezzel párhuzamosan megmarad a hajnali hőség is a szószoros értelmében, hiszen 21-23 fokból indulnak a nappalok.

0: 103.9 Rock FM.
1: Mikor elsuhanni látod éjjel az árnyakat, ha nem veti meg senki más aznap az ágyadat, csak halkan szól egy dal,

Sötétnek látod a fényeket, és furcsának a hangokat. Csak benned szól egy hang,

103.9 Rock FM, Bűdi Szili 8 órától a műsorvezető is indul a Rock the Night, nem neki küldöm, de búcsúzásul mindenféleképpen jó a bikini, soha el nem évülő sláger címe, csak dolgozni ne kelljen. Lavoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, holnap délután 3.

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockplegykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629999139, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanáloskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, Szili, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit június 23-án is. Ma van az év 175. napja. Ma Zoltán névnapját ünnepeljük, amely a régi magyar eredetű Zolt vagy Zulta vezérnévből származik, és a fejedelem jelentésű török szultán szóval is kapcsolatba hozható. Az érdekesség, hogy 1921-ben került be hivatalosan a magyar naptárba, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend, több generációban is közkedvelt férfi név maradt, és hát szerintem mindenkinek van egy Zoltán nevű ismerőse, ott van például ugye a Zelk Zoltán, például, ugye? Vagy a Maróti Zoltán a gitáron, vagy a musical énekes, színész és zsűritag a Berecki Zoltán. Fá Zoltán Zoltán, vagy Pofá Zoltán Zoltán. Jaj, drága keresztapám mindig ezt tolta. Na de jöjjenek a legnagyobb, a földkerekség legnagyobb rockslágerei itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, aki a ma született bárányunk, ő nem más, mint Alan Turing. 1912. június 23-án született Alan Turing, az informatikai forradalom úttörője. A brit matematikus nevéhez fűződik a Turing gép elmélete, amely megalapozta a mai számítógépek működését. A II. Világháborúban kulcs szerepet játszott a német Enigma kód feltörésében, ezzel milliók életét mentve meg. Tragikus sorsa, kényszeres gyógyszeres kezelése, ma is fontos emlékeztető a tudományos nagyság és az emberi méltóság védelmére.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel.

103.9 Rock FM, van még egy szülinaposunk, ő pedig nem más, mint Keith A. Tunstall. 1975. június 23-án született a mai napon. Skót énekes dalszerző, aki a Suddenly I See, vagy a Black Horse and the Cherry Tree című slágereit tettek világhírűvé. Tunstall különleges hangja, élő előadásai és folkos, poppos stílusa hamar megkülönböztette őt a 2000-es évek előadóitól. Bár nem a klasszikus rock frontján robbant be, mégis erőteljes női hangként vált példaképpé a modern alternatív zenevilágában.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Na, hát milyen nap van ma? Milyen nap van ma? Június 23 nyilván. De ma tartjuk a Nemzetközi Olimpiai Napot. 1894-ben ezen a napon alapították meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot Párizsban. A mozgalmat Pierre de Coubertin indította újra, az ókori görög hagyományokat felelevenítve. Ma világszerte sporteseményekkel, futásokkal, versenyekkel ünneplik. Nem csak a versenyzőket, hanem a sport és az egészséges életmód eszméjét is. Úgyhogy na, ez például egy nagyon jó ok arra, hogy ma te is mozogj egy kicsit, ha mondjuk elfelejtetted volna. Szóval, ilyen az olimpia napja.

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis Mona Lisa, az 1963-as amerikai nagy turnéja. Tudtad, hogy a Mona Lisa 1963-ban hosszú francia diplomáciai húzavona után Amerikába utazott? A Louvre leghíresebb festvénye John F. Kennedy kérésére különleges biztonsági körülmények közt került a National Gallery és a Metropolitan Museum kiállításaira. Több millió amerikai állt sorba, hogy élőben láthassa Leonardo da Vinci rejtélyes mosolyát. A történet jól példázza, hogy a művészet milyen diplomáciai eszközé is válhat.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Tudtad, hogy Valentina Tereskova volt az első nő az űrben? 1963. június 16-án indult a Vostok 6-tal, és 71 órát töltött a világűrben. 48-szor kerülte meg a Földet. Tereskova ejtőernyősként kezdte, majd kozmonautává képezte ki magát. Egy olyan korban, amikor ez a férfiak terepének számított, ő lett a női űrhajózás szimbóluma, és a mai napig aktívan részt vesz a közéletben Oroszországban.

103.9 Rock FM. Gyerekek, tudtátok, hogy az emberi szív naponta átlagosan 7600 liternyi vért pumpál át a testünkön. Ez azt jelenti, hogy egy élet alatt nagyjából 200 millió liter vért mozgat meg, ami több mint 80 olimpiai úszómedencének felel meg. Azért ez nagyon durva, hogyha belegondolunk. A szív egészsége érdekében ajánlott naponta legalább 30 percet mozogni, még akkor is, ha csak sétáról van szó. A rendszeres kardiomozgás a legegyszerűbb és leghatékonyabb prevenció.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM. Tudtad, hogy Johannes Gutenberg 1455 körül készítette el az első nyomtatott könyvet, a híres 42 soros Bibliát. Ezzel elindult a tudás demokratizálása. A könyvek elérhetővé váltak a szélesebb rétegek számára is. Arról nem is beszélve, hogy a nyomtatás forradalmasította az oktatást, a vallást és a tudományt is. Ma már elképzelhetetlen lenne az életünk könyvek nyomtatott tudás nélkül, és ennek mind a német ötvösmester az elindítója.

Azt haverom, ez itt a 103.9 Rock FM, és hát akkor egy kis mozi történelem. 1956-ban mutatták be Fábri Zoltán Körhinta című filmjét, ami az egyik legismertebb magyar szerelmi dráma lett. A fiatal Törőcsik Mari és Sós Imre alakítása, a néptáncos jelenetek, a falu, a város ellentét ábrázolása világszinten is figyelmet keltett. A film Cannes-ban is nagy sikert aratott, és máig hivatkozási alap a magyar filmművészetben. Egy örök klasszikus, amit ma is érdemes újra nézni. A föld a földhöz megy feleségül.

zene klasszikusai. Csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

1039 Rock FM, jön a találós kérdés. Honnan ered a pizsama, mint szokás, vagy egyáltalán, hogy a éjszakához külön ruházatot vegyünk föl? Szóval honnan ered a pizsama? Nyugatról, keletről, délről, északról? Na, adok még 5 másodpercet, tessék addig találgatni. Honnan ered a pizsama, tessék? 3, 2, 1. No, hát a pizsama nem nyugati találmány, hanem Indiából származik, gyerekek. A pajama szó perzsa eredetű és eredetileg laza pamut nadrágot jelentett, amit férfiak hordtak a forró éghajlaton. Az angol gyarmatosítók átvették ezt az öltözetet, és az 1800-as évek végén bevitték Európába. Innen lett a pizsama a kényelmes éjszakai öltözet szinonimája. Ma már egy egész iparág épül rá, pusztán azért, hogy jókat aludjunk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A